0: 103.9. 103.9. Rock FM.
1: Shut up!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Lemondott miniszteri jelöltségéről Melétei Barna Márton. Mintegy 430 áruházban szervez gyűjtést az Élelmiszerbank. Napos meleg időnk lesz hétvégén. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Mégsem lesz igazságügyi miniszter Melétei Barna Márton. A Tiszapárt jogi igazgatója közölte, nem szeretné, hogy családi kapcsolata árnyékot vessen az új kormány hitelességére, ezért visszalépett a jelöltségtől. Melétei Barna Márton, Magyar Péter sógora. A leendő kormányfő elfogadta a döntést, és azt mondta, szerinte kiváló miniszter lett volna, munkájára pedig továbbra is számítanak országgyűlési képviselőként. Az új igazságügyi miniszter jelöltet ma jelenti be. A német írásbelivel folytatódik ma az érettségi. Középszinten több mint 10 000, emelt szinten mintegy 3 000 adnak számot tudásukról. Tegnap rendben lezajlottak az angol írásbelik is, nagyjából 76 000 vizsgáztak. Középszinten a szövegértési feladatoknál témaként szerepelt például az ételfestékek használata vagy Monet festészete. Gyűjtést szervez a rászorulóknak a Magyar Élelmiszerbank. Ma délutántól holnap estig országszerte 240 település több mint 430 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. A cél, hogy legalább 50 000 rászorulónak segítsenek, mondta rádiónknak Nagy György András, az Egyesület külső kapcsolatok igazgatója.
2: Bármilyen hűtést nem igénylő élelmiszer nagy segítséget jelent, például készétel konzervek, említhetném a kekszeket, rizst, valamilyen öntetett, feltétet. Ezekből a felajánlásokból mi 3 és 5 kiló közötti csomagokat fogunk összeállítani, és az egyes áruházak környékén működő karitatív szervezeteknek a segítségével az adott térségben fogjuk eljutatni rászorulókhoz, például idős gondozó központokba, vagy családsegítő szolgálatokhoz, gyermekvédelmi intézményekbe, akár hajléktalan ellátó intézményekbe, de fog belőle jutni fogyatékkal élő embereknek is, és a legkisebb településen élő embereknek is.
1: A második legszárazabb április volt az idei Magyarországon 1901 óta, közölte a Hungaromet. Országos átlagban alig több mint 4 mm-nyi eső hullott, ez az érték 90%-kal alacsonyabb az elmúlt 30 év átlagánál. A hőmérséklet eközben átlag közeli volt. Lesz még néhány felhő az égen, és itt-ott talán záporok is jöhetnek, de ma már sokkal több napsütésre számíthatunk. Estétől aztán délen, délkeleten újra erősödni kezd a felhőzet. A szél mérsékelt marad, a hőmérséklet 21-26 fokig emelkedik. Budapesten 24 fok valószínű. Holnap nyugat felől szakadozni kezd a felhőzet, ismét sokat süthet a nap. Néhol azért lehet zápor, zivatar. Hajnalban 8-14, délután 21-27 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Ritkán bukkan fel idehaza a hantavírus. A héten a teherautókat, buszokat ellenőrzik kiemelten a rendőrség. Inkább keleten jöhetnek ma záporok. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Nem kell tartanunk idehaza a hantavírus fertőzéstől. Magyarországon ugyanis ritkán bukkan fel a kór, tavaly mindössze egyetlen esetet regisztráltak, mondta a Délpesti Centrum Kórház főorvosa a közmédiának. Szlávik János hozzátette, a fertőzést elsősorban rákcsálók terjesztik. Egyes variánsok emberről emberre is terjedhetnek, ezek viszont nagyon ritkák. A betegség egyébként influenza-szerű tünetekkel kezdődik, súlyosabb esetben vesekárosodást vagy légzési elégtelenséget is okozhat. A hantavírus nemrég egy holland óceánjárón bukkant fel, eddig 3 ember halálát okozta és többen megfertőzöttek. A jármű a zöldfoki szigetek felé tartott, de a történtek miatt ott nem fogadták. A tervek szerint Tenerifén köthet majd ki. Még tart az országos razzia az utakon, a héten a teherautókat, buszokat ellenőrzik kiemelten a rendőrök. Egy európai akció keretében figyelik egyebek mellett a járművek műszaki állapotát, illetve azt, hogy a sofőrök betartják-e a pihenő időre vagy a veszélyes áruk szállítására vonatkozó szabályokat. Súlyosbodik az aszályhelyzet. Áprilisban a szokásos csapadék mennyiség tizede esett. A szárazság a földek mellett folyóink, tavaink vízszintjén is megmutatkozik. Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője rádiónknak elmondta, ilyenkor még nem intenzív a párolgás, és bíznak a májusi esőkben is.
2: A folyóink, illetve a tavaink vízállása egyelőre viszonylag alacsonynak mondható. Nagy folyóinknál most már a valaha mért minimumoknak a közelében vagyunk 40-50 cm-rel, tavainknál pedig főleg a velencei tónál nagyon alacsony most ez a nyár elejé vízállás. A vízügy az elmúlt évekhez hasonlóan a legfontosabb feladatai közé sorolja, hogy a vizet a rendelkezésére álló területeken, csatornákban, holtágokban visszatartsa. Ez már a téli hónapokban elkezdődött, és azóta több millió köbméter vizet tudtunk betárazni, számítva arra, hogy ez az aszályos időszak egyre komolyabb lesz a most következő hónapokban.
1: A meteorológusok szerint egyébként több hullámban érkezhet majd az aranyatérő májusi eső. Északkeleten, keleten még jöhetnek záporok, de a legtöbb helyen a felhők mellett már sok napsütésre készülhetnek. Este aztán újra befelhősödhet. A hőmérséklet 21-26 fokig emelkedik. Holnap nyugat felől szakadozni kezd a felhőzet, ismét sokat süthet a nap, néha azért lehet zápor, zivatar. Délután 21-27 fokot mérhetünk. Vasárnap megint sok napsütésre lehet számítani, felhőkkel elvétve alakulhat ki zápor, 24-28 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, na ugye, megmondtam vagy nem mondtam meg? Persze, hogy megmondtam tegnap, hogy ma is lesz egy jó kis péntekünk. 8-a sorszám május havának első pénteke, maradunk a koranyárias hangulatban, talán egy kicsit erőteljesebb lesz a légmozgás, hát nagy zuhétól nem kell tartani a jelenlegi prognózis szerint. Utakon vigyázzunk, jó? A közelgő hétvége lehet, hogy kicsit fokozza a hangulatot. Én természetesen hozom majd a rock történelmi pillanatokat, és közben meg megállás nélkül zenélünk. Úgyis, mint Hobo, Kenny Loggins, vagy éppen mindig is a legnagyobbak. Vagyis Kiss!

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: Rock FM.
1: 103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát. Akkor jegyzem meg, egyes fejlődések szerint, ha van a zokni nélküli nap, a lábak szabadságáért és a természet közelségének élvezetéért. Úgyhogy ha ma esetleg valaki elfelejt zoknit venni, azt tüntesse fel úgy, hogy szándékos. Na, hírek, információk, aztán majd belebújjunk a rock lexikonokba, és persze zenélünk. Jön majd a Creedence.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Lemondott miniszteri jelöltségéről Melétei Barna Márton. Mintegy 430 áruházban szervez gyűjtést az Élelmiszerbank. Napos meleg időnk lesz hétvégén. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Mégsem lesz igazságügyi miniszter Melétei Barna Márton. A Tiszapárt jogi igazgatója közölte, nem szeretné, hogy családi kapcsolata árnyékot vessen az új kormány hitelességére, ezért visszalépett a jelöltségtől. Melétei Barna Márton, Magyar Péter sógora. A leendő kormányfő elfogadta a döntést, és azt mondta, szerinte kiváló miniszter lett volna, munkájára pedig továbbra is számítanak országgyűlési képviselőként. Az új igazságügyi miniszter jelöltet ma jelenti be. A német írásbelivel folytatódik ma az érettségi, középszinten több mint 10 000-en, emelt szinten mintegy 3 000-en adnak számot tudásukról. Tegnap rendben lezajlottak az angol írásbelik is, nagyjából 76 000-en vizsgáztak. Középszinten a szövegértési feladatoknál témaként szerepelt például az ételfestékek használata vagy Monet festészete. Gyűjtést szervez a rászorulóknak a Magyar Élelmiszerbank. Ma délutántól holnap estig országszerte 240 település több mint 430 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. A cél, hogy legalább 50 000 rászorulónak segítsenek, mondta rádiónknak Nagy György András, az Egyesület külső kapcsolatok igazgatója.
2: Bármilyen hűtés nem igénylő élelmiszer nagy segítséget jelent, például készétel konzervek, említhetném a kekszeket, rizst, valamilyen öntetett, feltétet. Ezekből a felajánlásokból mi 3 és 5 kiló közötti csomagokat fogunk összeállítani, és az egyes áruházak környékén működő karitatív szervezeteknek a segítségével az adott térségben fogjuk eljutatni rászorulókhoz, például idős gondozó központokba, vagy családsegítő szolgálatokhoz, gyermekvédelmi intézményekbe, akár hajléktalan ellátó intézményekbe, de fog belőle jutni fogyatékkal élő embereknek is, és a legkisebb településen élő embereknek is.
1: A második legszárazabb április volt az idei Magyarországon 1901 óta, közölte a Hungaromet. Országos átlagban alig több mint 4 mm-nyi eső hullott, ez az érték 90%-kal alacsonyabb az elmúlt 30 év átlagánál. A hőmérséklet eközben átlag közeli volt. Lesz még néhány felhő az égen, és itt-ott talán záporok is jöhetnek, de ma már sokkal több napsütésre számíthatunk. Estétől aztán délen délkeleten újra erősödni kezd a felhőzet. A szél mérsékelt marad, a hőmérséklet 21-26 fokig emelkedik. Budapesten 24 fok valószínű. Holnap nyugat felől szakadozni kezd a felhőzet, ismét sokat süthet a nap, néhol azért lehet zápor, zivatar. Hajnalban 8-14, délután 21-27 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. Csodálatos kis pénteket kívánok mindenkinek. Szeretjük a péntekeket. Igen, főleg az ilyen koranyári péntekeket. Ilyenkor nem egy irodában, vagy egy gépjárműben, vagy valami szárt helyen kell ülni, hanem kint kell lenni és heverni. Na, de addig is, amíg odáig eljutunk, nézzük, hogy mi történt itt az elmúlt évtizedekben. Hát például 70-ben megjelent a Beatlesnek a Let It Be-je. 12. egyben utolsó stúdióalbum az Egyesült Királyságban. Aztán 79-ben a The Cure. 79. E napon adták ki a kultikus brit zenekar debütáló albumát, Three Imaginary Boys. Igen, 93-ban jött az Aerosmith-től a Get a Grip. Elérte a Billboard 200-as lista első helyét. Igen, és hát a sok-sok születésnapos, akiről majd természetesen később jókat beszélünk. Na, 103.9 Rock FM, utakon kéretik vigyázni, mégiscsak péntek van, ez pedig itt a Queen. Na, meg David Bowie.

0: közlekedés.
1: Jó utat, óvatosságot, balesetmentes közlekedést, sávzárás van a 22. kerületben a Bartók Béla úton, és lezárás a Török utcában.
0: Tugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Ritkán bukkan fel idehaza a hantavírus. A héten a teherautókat, buszokat ellenőrzik kiemelten a rendőrség. Inkább keleten jöhetnek ma záporok. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Nem kell tartanunk idehaza a hantavírus fertőzéstől. Magyarországon ugyanis ritkán bukkan fel a kór, tavaly mindössze egyetlen esetet regisztráltak, mondta a Délpesti Centrum Kórház főorvosa a közmédiának. Szlávik János hozzátette, a fertőzést elsősorban rákcsálók terjesztik. Egyes variánsok emberről emberre is terjedhetnek, ezek viszont nagyon ritkák. A betegség egyébként influenza-szerű tünetekkel kezdődik, súlyosabb esetben vesekárosodást vagy légzési elég. Végtelenséget is okozhat. A hantavírus nemrég egy holland óceánjárón bukkant fel, eddig 3 ember halálát okozta és többen megfertőzöttek. A jármű a Zöldfoki szigetek felé tartott, de a történtek miatt ott nem fogadták. A tervek szerint Tenerifén köthet majd ki. Még tart az országos razzia az utakon, a héten a teherautókat, buszokat ellenőrzik kiemelten a rendőrök. Egy európai akció keretében figyelik egyebek mellett a járművek műszaki állapotát, illetve azt, hogy a sofőrök betartják-e a pihenő időre vagy a veszélyes áruk szállítására vonatkozó szabályokat. Súlyosbodik az aszályhelyzet. Áprilisban a szokásos csapadék mennyiség tizede esett. A szárazság a földek mellett folyóink, tavaink vízszintjén is megmutatkozik. Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője rádiónknak elmondta, ilyenkor még nem intenzív a párolgás, és bíznak a májusi esőkben is.
2: A folyóink, illetve a tavaink vízállása egyelőre viszonylag alacsonynak mondható. Nagy folyóinknál most már a valaha mért minimumoknak a közelében vagyunk 40-50 cm-rel, tavainknál pedig főleg a velencei tónál nagyon alacsony most ez a nyár elejé vízállás. A víz ugye az elmúlt évekhez hasonlóan a legfontosabb feladat egy közé sorolja, hogy a vizet a rendelkezésére álló területeken, csatornákban, holtágakban visszatartsa. Ez már a téli hónapokban elkezdődött, és azóta több millió köbméter vizet tudtunk betárazni, számítva arra, hogy ez az aszályos időszak egyre komolyabb lesz a most következő hónapokban.
1: A meteorológusok szerint egyébként több hullámban érkezhet majd az aranyatérő májusi eső. Északkeleten, keleten még jöhetnek záporok, de a legtöbb helyen a felhők mellett már sok napsütésre készülhetnek. Este aztán újra befelhősödhet. A hőmérséklet 21-26 fokig emelkedik. Holnap nyugat felől szakadozni kezd a felhőzet, ismét sokat süthet a nap, néha azért lehet zápor, zivatar. Délután 21-27 fokot mérhetünk. Vasárnap megint sok napsütésre lehet számítani felhőkkel, elvétve alakulhat ki zápor, 24-28 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát és pompás pénteket kívánok mindenkinek. Hát kedves Mihályok, Misik, Miskák, nagyon boldogot. Ugye? És természetesen itt vannak még a győzők is. Utakon vigyázzunk, én hozok majd Dynamite-ot, Billy Idol-t, ez meg itt Thin Lizzy.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

93.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát! Na, kedves ma születettek, szóval lehet választani a zokni nélküli napból. Lehet választani a szamarak világnapjából. Az megnevezett állatok mezőgazdaságban és terápiában betöltött fontos szerepére hívja fel a figyelmet. Aztán itt van a fagylalt napja. Bár kicsi hazánkban több dátum is ismert, sok helyen május 8-án tartják a fagyizók közös akcióit. De hogy azért mondjunk valami valóban komolyat is, a Nemzetközi Vörös Kereszt és a Vörös Félhold napja, a mozgalom alapítója, a Nobel békedíjas Henri Dunant születésnapja 1828. május 8-a, a világ legnagyobb humanitárius szervezetét és az önkéntesek munkáját dicsőíti. Akiknek munkáját mi is nagyon köszönjük. Na, 103.9 Rock FM, persze majd megnézzük a híres ma született személyeket is, addig viszont még zenélünk.

0: Rock FM.
1: Fél nyolc, és annak környéke, úgyhogy szokott a menetrend, jönnek hírek, információk, aztán majd megnézzük a híres neves személyt, akivel el tudnak dicsekedni a mai születésnaposok. És persze, zenélünk. Jön majd az Aerosmith, meg az Anthrax.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Nem lehet most online ügyet intézni az MVM-nél. Több mint 30 tonna kokaint foglaltak le egy hajón a spanyol hatóságok. Ma már naposabb, szárazabb időre számíthatunk. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Napokra leállt az online ügyintézés az MVM-nél. A netes felületeken, a honlapon, illetve a mobil alkalmazásban tegnap reggel óta a számlákat sem tudjuk befizetni. A társaság közlése szerint rendszerkarbantartást végeznek egészen hétfő reggelig. Az előrefizetős mérők töltése a feltöltőpontokon továbbra is működik, és telefonon a mérőóra állást is be lehet diktálni. Ma van a Magyar Fagylalt napja. A cukrászdák országszerte különleges ízekkel és egyedi akciókkal várják a vendégeket. Sok helyszínen családi programokkal és kóstolókkal is készülnek. Tudtuk meg Nebehaj Vandától, a szervező Élmény és Szakértelem Magyarország Alapítvány kommunikációs vezetőjétől.
2: Magyarországon erős kultúrája van a fagylaltnak, bár sokan ugye Olaszországot gondolják a fagylalt igazi otthonának, és a magyar emberek nagyon szeretik. Fontos az élmény, mert a sétálunk közben, beszélgetünk közben össze tudja kötni így az embereket. Egy ünnep a Magyar Fagylalt napja. Ünnepeljük azt, hogy csodálatos cukrászdáink, fagylalt készítőink vannak. Olyan minőséget adnak nekünk, ami világszinten is egyedülálló, és a számos díjazásunk is bizonyítja. Mindamellett meg az együttlét, a barátság és a család ünnepe is.
1: Spanyolország eddigi legnagyobb drogfogása volt egy hétvégi akció eredménye. A hatóságok több mint 30 tonnányi kokaint foglaltak le egy teherhajón az Atlanti-óceánon. A kábítószert valószínűleg kisebb motorcsónakokkal akarták elvinni a különböző célállomásokra a Sierra Leone-ból Líbiába tartó járműről. A bíróság az ügyben 23 embert helyezett előzetes letartóztatásba. Köztük van az a 6 fegyveres is, aki az elrejtett drogot őrizte a hajón. A bálákba csomagolt kokain átszámítva mintegy 290 milliárd forintot érhet. Komoly károkat okoztak a viharok és tornádók az amerikai Mississippi államban. A forgószél szerda éjjel lakott településeken is keresztül vonult, épületek százaiban okozott kárt. Többen megsérültek, egy egyéves gyerek pedig eltűnt. Lesz még néhány felhő az égen, és itt-ott talán záporok is jöhetnek, de ma már sokkal több napsütésre számíthatunk. Estétől aztán délen, délkeleten újra erősödni kezd a felhőzet. A szél mérsékelt marad, a hőmérséklet 21-26 fokig emelkedik. Budapesten 24 fok valószínű. Holnap nyugat felől szakadozni kezd a felhőzet, ismét sokat süthet a nap, néhol azért lehet zápor, zivatar. Hajnalban 8-14, délután 21-27 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, és a születésnaposoknak meg hát különösen sütkérezős pénteket kívánok a mai napra. Alex Van Halen, aki egyébként Alexander Arthur Van Halen néven született 53-ban, és hát nem csupán egy kiváló dobos, hanem ugyebár öccsével, Eddie-vel együtt a modern hard rock hangzásának alapkövei is ők. Amsterdamban született, majd aztán 62-ben költöztek a kaliforniai Pasadena-ba. Könnyű volt az indulás, tekintettel arra, hogy apjuk jazzzenész volt, így a fiúk korán elkezdték a klasszikus zongora tanulmányokat. Ugye ismerte a sorsszerű hangszercsere, eredetileg Alex gitározni tanult, öccse meg dobolni, miközben Eddie újságot hordott, hogy kifizesse a dob felszerelését, Alex titokban gyakorolt rajta. Amikor Eddie meghallotta a bátyja virtuóz játékát, úgy döntött, inkább ő vált gitárra. És akkor jött a 72-es év, a Mammoth nevű formáció, amelyből 74-re David Lee Roth és Michael Anthony csatlakozásával vált a világ egyik legsikeresebb rockzenekara, Van Halen. Alex és Eddie voltak a zenekar egyetlen állandó tagjai. Dobolása, a swingelő groove és a méretes, monumentális dobfelszerelések árnyéka jellemezte, híres volt őrült tudós kísérleteiről, mindenféle csövekkel kötötte össze a dobokat, hogy fokozza a légnyomást, meg a hangzást. Hát így, úgyhogy Alex Van Halen, kedves ma születettek, 103.9 Rock FM, na zenéjünk!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és nagyon jó utat kívánok. Sávzárással kell számolni a második kerületben a Gábor Áron utcában a Fillér lépcső előtt, a 22. kerületi Bartók Béla úton és Török utcában, valamint a 13. kerületi Madarász Viktor utcában.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Németből írásbeliznek ma az érettségizők, több mint 400 áruházban gyűjtenek tartós élelmiszereket a rászorulóknak. Napos meleg kora nyárias idő várható hétvégén. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. A német írásbelivel folytatódik ma az érettségi. Középszinten több mint 10 000-en, emelt szinten mintegy 3 000-en adnak számot tudásukról. Tegnap rendben lezajlottak az angol írásbelik is, nagyjából 76 000-en vizsgáztak. Középszinten a szövegértési feladatoknál témaként szerepelt például az ételfestékek használata vagy Monet festészete. A szóbeliket emelt szinten június 3-ától, középszinten június 15-től tartják. A tavaszi érettségi időszakban 1170 helyszínen több mint 148 000-en vizsgáznak. Gyűjtést szervez a rászorulóknak a Magyar Élelmiszerbank. Ma délutántól holnap estig országszerte 240 település, több mint 430 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. A cél, hogy legalább 50 000 rászorulónak segítsenek, mondta rádiónknak Nagy György András, az Egyesület külső kapcsolatok igazgatója.
2: Bármilyen hűtés nem igénylő élelmiszer nagy segítséget jelent, például készétel konzervek, említhetném a kekszeket, rizst, valamilyen öntetett, feltétet. Ezekből a felajánlásokból mi 3 és 5 kiló közötti csomagokat fogunk összeállítani, és az egyes áruházak környékén működő karitatív szervezeteknek a segítségével az adott térségben fogjuk eljutatni rászorulókhoz, például idős gondozó központokba, vagy családsegítő szolgálatokba, gyermekvédelmi intézményekbe, akár hajléktalan ellátó intézményekbe, de fog belőle jutni fogyatékkal élő embereknek is, és a legkisebb településen élő embereknek is.
1: Sport, gasztronómia és szórakozás találkozik hétvégén a fővárosi Kincsem Parkban. A Kincsem Plusz tavaszi lóverseny és food truck show már ma délután elkezdődik. Kora este az ügetők nyitják meg a verseny hétvégét, holnap az agarak és az ügető lovak, vasárnap a telivérek lépnek pályára. Lesz női amatőrhajtó Európa bajnokság és tacskó verseny is. A programokat nemzetközi ízvilágot kínáló food truckok színesítik. Egy kis lehűlés után visszatérhet majd a meleg, jönnek a részletek a várható időjárásról. Északkeleten, keleten még jöhetnek záporok, de a legtöbb helyen a felhők mellett már sok napsütésre készülhetnek. Este aztán újra befelhősödhet. A hőmérséklet 21-26 fokig emelkedik. Holnap nyugat felől szakadozni kezd a felhőzet, ismét sokat süthet a nap, néhol azért lehet zápor, zivatar. Délután 21-27 fokot mérhetünk. Vasárnap megint sok napsütésre lehet számítani, felhőkkel elvétve alakulhat ki zápor, 24-28 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM pompás pénteket úgy a közlekedésben, mint a munkában, és hát természetesen kedves Mihályok és Győzők boldogot. Mindjárt Queen, addig meg Lenny Kravitz.

Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, pompás kis pénteket mindenkinek, mindjárt itt a szombat, pláne vasárnap. Na kedves, ma születettek, hát azért ne hagyjuk ki a sorból a The Cure-t. A rock történelem egyik, hát legegyedibb zenekarát, amely a 70-es évek végének post-punk hullámát lovagolta meg. Gótikus rock és alternatív zene globális mix által vált egyfajta ikonná, ugye köszönhető például Robert Smithnek, aki hát egy megkerülhetetlen figura volt, a zenekar arca, agya, és egyébként egyetlen állandó tagja. A kócos séró, az a borzalmas rúzs, túlméretezett fekete ruhák, egyértelműen ő teremtette meg a vizuális világot, amely generációk számára tette stílussá a melankóliát. Egyébként a zsenialitás abban élik a bandának, hogy két véglet között mozognak. Mert ha megnézzük, akkor van egy depresszívebb, valóban mélyebb, kicsit lehangoltabb oldaluk, meg van egy kifejezetten vidám oldaluk. És hát ami mérföldkőnek számít, ugye a debütálás 1979-ben, e napon a minimalista post-punkról és a szikár hangzásáról elhíresült Three Imaginary Boys. Úgyhogy 103.9 Rock FM, én azt javaslom, hogy tekintettel arra, hogy péntek van, mi maradjunk a vidámabbik végénél, jó?

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: A teherautókat, buszokat ellenőrzik kiemelten a héten a rendőrség. Több hullámban érkezhet majd a májusi eső, ma egyébként már csak néhány helyen jöhetnek záporok. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Nem kell tartanunk idehaza a hantavírus fertőzéstől. Magyarországon ugyanis ritkán bukkan fel a kór, tavaly mindössze egyetlen esetet regisztráltak, mondta a Délpesti Centrum Kórház főorvosa a közmédiának. Szlávik János hozzátette, a fertőzést elsősorban rákcsálók terjesztik. Egyes variánsok emberről emberre is terjedhetnek, ezek viszont nagyon ritkák. A betegség egyébként influenza-szerű tünetekkel kezdődik, súlyosabb esetben vesekárosodást vagy légzési elég. Végtelenséget is okozhat. A hantavírus nemrég egy holland óceánjárón bukkant fel, eddig 3 ember halálát okozta és többen megfertőzöttek. A jármű a zöldfoki szigetek felé tartott, de a történtek miatt ott nem fogadták. A tervek szerint Tenerifén köthet majd ki. Még tart az országos razzia az utakon, a héten a teherautókat, buszokat ellenőrzik kiemelten a rendőrök. Egy európai akció keretében figyelik egyebek mellett a járművek műszaki állapotát, illetve azt, hogy a sofőrök betartják-e a pihenő időre vagy a veszélyes áruk szállítására vonatkozó szabályokat. Súlyosbodik az aszályhelyzet. Áprilisban a szokásos csapadék mennyiség tizede esett. A szárazság a földek mellett folyóink, tavaink vízszintjén is megmutatkozik. Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője rádiónknak elmondta, ilyenkor még nem intenzív a párolgás, és bíznak a májusi esőkben is.
2: A folyóink, illetve a tavaink vízállása egyelőre viszonylag alacsonynak mondható. Nagy folyóinknál most már a valaha mért minimumoknak a közelében vagyunk 40-50 cm-rel, tavainknál pedig főleg a velencei tónál nagyon alacsony most ez a nyár elejé vízállás. A víz ugye az elmúlt évekhez hasonlóan a legfontosabb feladatai közé sorolja, hogy a vizet a rendelkezésére álló területeken, csatornákban, holtágakban visszatartsa. Ez már a téli hónapokban elkezdődött, és azóta több millió köbméter vizet tudtunk betárazni, számítva arra, hogy ez az aszályos időszak egyre komolyabb lesz a most következő hónapokban.
1: A meteorológusok szerint egyébként több hullámban érkezhet majd az aranyatérő májusi eső. Lesz még néhány felhő az égen, és itt-ott talán záporok is jöhetnek, de ma már sokkal több napsütésre számíthatunk. Estétől aztán délen délkeleten újra erősödni kezd a felhőzet. A szél mérsékelt marad, a hőmérséklet 21-26 fokig emelkedik. Budapesten 24 fok valószínű. Holnap nyugat felől szakadozni kezd a felhőzet, ismét sokat süthet a nap, néhol azért lehet zápor, zivatar. Hajnalban 8-14, délután 21-27 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, prima kis pénteket mindenkinek. Van itt még egy érdekes momentum, ami mellett nem menjünk el, ez pedig 1965. május 8-a, amikor is a Rolling Stones a floridai Jacksonville-ben lépett fel. Ez volt a harmadik amerikai turné, és akkor már hatalmas sztárok voltak, a lázadás és a nyers energia szimbólumai. A lényeg, hogy ekkor a 17 esztendős Ronnie Van Zandt még egyáltalán nem volt biztos abban, hogy mihez kezdjen az életével, mint általában a kamaszok. Szeretett baseballozni, autóversenyezni, de a zene még csak hobbi volt. A koncerten látott Mick Jagger azonban leütötte a dolgot. Pontot tett a mondat végére, kipipálta a kérdőívben a kérdést, mert hogy a tömeg extázisa villámcsapásként érte az ifjú Ronnie-t. A legenda szerint a koncert után azt mondta a barátainak, ezt akarom csinálni, énekes akarok lenni egy rockzenekarban. Hát nem sokkal később összeállt Gary Rossingtonnal, Ellen Collins-szal, hogy megalapítsák a zenekart, amit ma úgy ismerünk, Lynyrd Skynyrd. 103.9 Rock FM! Na zenéljünk akkor!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és nagyon jó utat kívánok. Az aktuális autópálya felújítási szakaszoknál pedig extra óvatosságot mindenkinek. Időszakos és szakaszos sávzárás okozhat fennakadást továbbra is a Pesti úton, Ferihegyi úttól egészen jó hosszan az Rényi utcáig.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bokbár bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pattea és az édesszájúaknak mézes fehérőszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
2: Itt vannak az alzanapok! Az alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu!
3: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten! Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok! Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban!
4: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon, május 11-e és 16-a között.
5: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. BAM Living Kispest, az ország első WELL minősítésre tervezett lakóparkja, zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség, otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
6: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergeteges nyitó hétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márka kitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb hobbiban.
7: Hé, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
8: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
9: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
10: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
9: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
11: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
12: Tudta, hogy az elmúlt évben 342 kis állatot fogadtunk be. Tavaly szinte minden nap örökbe adtunk egy állatot. Így a segítségünkkel új életet, szerető gazdát kaptak. Mi megtesszük, amit csak lehet. Tegyen hozzá ön is 1%-ot. Készült a Rex Kutya Otthon Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. 103.9 Rock FM. Hírek.
13: Ma van a Magyar Fagylalt napja. Komoly pusztítást végeztek a tornádók Mississippi államban. Itthon ma már naposabb és szárazabb időre számíthatunk. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Napokra leállt az online ügyintézés az MVM-nél. A netes felületeken, a honlapon, illetve a mobil alkalmazásban tegnap reggel óta a számlákat sem tudjuk befizetni. A társaság közlése szerint rendszerkarbantartást végeznek egészen hétfő reggelig. Az előrefizetős mérők töltése a feltöltőpontokon továbbra is működik, és telefonon a mérőóra állást is be lehet diktálni. Ma van a Magyar Fagylalt napja. A cukrászdák országszerte különleges ízekkel és egyedi akciókkal várják a vendégeket. Sok helyszínen családi programokkal és kóstolókkal is készülnek. Tudtuk meg Nebehaj Vandától, a szervező élmény és szakértelem Magyarország Alapítvány kommunikációs vezetőjétől.
14: Magyarországon erős kultúrája van a fagylaltnak, bár sokan ugye Olaszországot gondolják a fagylalt igazi otthonának, és a magyar emberek nagyon szeretik. Fontos az élmény, mert a sétálunk közben, beszélgetünk közben össze tudja kötni így az embereket. Egy ünnep a Magyar Fagylalt napja. Ünnepeljük azt, hogy csodálatos cukrászdáink, fagylalt készítőink vannak, olyan minőséget adnak nekünk, ami világszinten is egyedülálló, és a számos díjazásunk is bizonyítja, mind a mellett meg az együttlét, a barátság és a család ünnepe is.
13: Spanyolország eddigi legnagyobb drogfogása volt egy hétvégi akció eredménye. A hatóságok több mint 30 tonnányi kokaint foglaltak le egy teherhajón az Atlanti-óceánon. A kábítószert valószínűleg kisebb motorcsónakokkal akarták elvinni a különböző célállomásokra a Sierra Leone-ból Líbiába tartó járműről. A bíróság az ügyben 23 embert helyezett előzetes letartóztatásba. Köztük van az a 6 fegyveres is, aki az elrejtett drogot őrizte a hajón. A bálákba csomagolt kokain átszámítva mintegy 290 milliárd forintot érhet. Komoly károkat okoztak a viharok és tornádók az amerikai Mississippi államban. A forgószél szerda éjjel lakott településeken is keresztül vonult, épületek százaiban okozott kárt. Többen megsérültek, egy egyéves gyerek pedig eltűnt. Északkeleten, keleten még jöhetnek záporok, de a legtöbb helyen a felhők mellett már sok napsütésre készülhetnek. Este aztán újra befelhősödhet. A hőmérséklet 21-26 fokig emelkedik. Holnap nyugat felől szakadozni kezd a felhőzet, ismét sokat süthet a nap, néhol azért lehet zápor, zivatar. Délután 21-27 fokot mérhetünk. Vasárnap megint sok napsütésre lehet számítani, felhőkkel elvétve alakulhat ki zápor, 24-28 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.
15: Itten vagyok, és lassan engedek útjára boldogan mindenkit. Nyugodt munkavégzést. Ha lehet, akkor korai lelépést kívánok, ne feledjük a Mihályokat és a Győzőket. Illusztrálnám a mai napot egy kis Mötley Crüe-vel, Animals-szel, na meg egy kis Guns N' Roses, a

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bokbár bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pattea és az édesszájúaknak mézes fehér őszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
2: Ha több fronton kell helytállnod,
3: le kell adni a prezentációt.
2: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
4: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. BAM Living Kispest, az ország első felminősítésre tervezett lakóparkja, zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség, otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
6: Nincs búcsút az őszhajszálaknak.
7: Állítsd meg az őszülést belsőleg a Katalázzal.
8: Kataláz. Keresd online vagy a Katalázz weboldalán.
9: Babamama kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a Babamama kupon magazint, és vásárolj május 11-e és 17-e között. Akár 20-50% kedvezmény a Herbó termékekre, melyek hatékony és környezetbarát megoldást nyújtanak a mindennapokra. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
10: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak.
11: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
10: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
12: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett 3. premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
13: Hé, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
14: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
15: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
16: Németből írásbeliznek ma az érettségizők. Több mint 400 áruházban gyűjtenek tartós élelmiszereket a rászorulóknak. Napos meleg koranyárias idő várható hétvégén. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. A német írásbelivel folytatódik ma az érettségi. Középszinten több mint 10 000, emelt szinten mintegy 3 000 adnak számot tudásukról. Tegnap rendben lezajlottak az angol írásbelik is, nagyjából 76 000 vizsgáztak. Középszinten a szövegértési feladatoknál témaként szerepelt például az ételfestékek használata vagy Monet festészete. A szóbeliket emelt szinten június 3-ától, középszinten június 15-től tartják. A tavaszi érettségi időszakban 1170 helyszínen több mint 148 000 vizsgáznak. Gyűjtést szervez a rászorulóknak a Magyar Élelmiszerbank. Ma délutántól holnap estig országszerte 240 település több mint 430 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. A cél, hogy legalább 50 000 rászorulónak segítsenek, mondta rádiónknak Nagy György András, az Egyesület külső kapcsolatok igazgatója.
17: Bármilyen hűtést nem igénylő élelmiszer nagy segítséget jelent, például készített konzervek, említhetném a kekszeket, ríst, valamilyen öntő ültetett, feltétett. Ezekből a felajánlásokból mi 3 és 5 kiló közötti csomagokat fogunk összeállítani, és az egyes áruházak környékén működő karitatív szervezeteknek a segítségével az adott térségben fogjuk eljutatni rászorulókhoz, például idős gondozó központokba, vagy családsegítő szolgálatokhoz, gyermekvédelmi intézményekbe, akár hajléktalan ellátó intézményekbe, de fog belőle jutni fogyatékkal élő embereknek is, és a legkisebb településen élő embereknek is.
16: Sport, gasztronómia és szórakozás találkozik hétvégén a fővárosi Kincsen Parkban. A Kincsen Plusz tavaszi lóverseny és food truck show már ma délután elkezdődik. Kora este az ügetők nyitják meg a verseny hétvégét, holnap az agarak és az ügető lovak, vasárnap a telivérek lépnek pályára. Lesz női amatőrhajtó Európa bajnokság és tacskó verseny is. A programokat nemzetközi ízvilágot kínáló food truckok színesítik. Egy kis lehűlés után visszatérhet majd a meleg, jönnek a részletek a várható időjárásról. Lesz még néhány felhő az égen, és itt-ott talán záporok is jöhetnek, de ma már sokkal több napsütésre számíthatunk. Estétől aztán délen délkeleten újra erősödni kezd a felhőzet. A szél mérsékelt marad, a hőmérséklet 21-26 fokig emelkedik. Budapesten 24 fok valószínű. Holnap nyugat felől szakadozni kezd a felhőzet, ismét sokat süthet a nap, néhol azért lehet zápor, zivatar. Hajnalban 8-14, délután 21-27 fokot mérhetünk.
18: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

Császáron 9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a pénteki Rock délelőtt. Hát az a helyzet, hölgyeim és uraim, hogy ez a hét azért ment el annyira gyorsan, mert ugye előtte volt egy jóféle hosszú hétvégénk, de még előttünk áll egy hosszú hétvégé, és ezt nem győzöm elégszer hangsúlyozni, mert hogy ez azért úgy erőt ad, nem? Ez úgy lelazít, ettől így elkezdünk bezsegni, meg hát nyilván a legjobb rockzenéktől, és innentől kezdve ilyen lazán toljuk végig ezt a májusi hónapot is. Ugye 24-e, igen, az pünkös vasárnap, és akkor 25-e hétfő az szabad. Na, de hát addig el kell jutni valahogy, mégpedig a legjobb rockzenékkel jutunk el, és Rammstein, akik kétszer is voltak, vagy dupla koncertet adtak 2023-ban, aztán 25-ben eljött hozzánk Till Lindemann, decemberben volt itt egyébként nem is olyan nagyon régen, a frontemberük, és van egy olyan daluk, hogy Du hast, hát az a helyzet, hogy ez egyik legsikeresebb számuk 1997-ből, és nem csak sláger lett ez a dal, hanem popkulturális ikon. Ott van a The Matrix soundtrackjén, a Hellboyban, bekerült játékokba, és persze élőben ott robban igazán. Reméljük hallhatjuk még. Itt a Rammstein és a Du hast.

hast mich. Du hast mich.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Hogy ez volt egyik legnagyobb robbanásuk 1973-ban, és rögtön történelmet is írt. Ez a dal az első héten egyből a brit slágerlista élére került, ilyenre előtte csak a Beatles volt képes. 4 hétig maradt a csúcson, és már az első hetekben több 100 000 példány fogyott belőle. Ennek a számnak az a különlegessége, hogy szinte teljes egészében koncertélményből született. A zenekar egy fellépésen érezte igazán, milyen az, amikor a közönség energiája visszatámad a színpadra. Innen jött az ötlet, hogy írjanak egy dalt, amit a rajongók együtt énekel velük. Ezért is lett tele skandálható részletekkel, egy igazi stadion himnuszról beszélgetünk, és a dal hatása messzire jutott. 1983-ban az amerikai Quiet Riot feldolgozta, és az ő verziójuk hatalmas siker lett az Egyesült Államokban. Ez a szám nem csak egy sláger, hanem egy igazi közönségdal. Nem hallgatni kell, hanem teli torokból együtt üvölteni. Most a Quiet Riot verziója jön, ez a Come On Feel the

103.9 Rock FM, a kanadai legenda Neil Young neve egyet jelent az őszinte, nyers rockzenével, jellegzetes gitárhangzásával és személyes, sokszor társadalomkritikus szövegeivel, közel fél évszázadon át hatott generációkra, nem véletlenül hívják a grunge keresztapjának. Az igazi nagy visszatérést az 1989-es Freedom című album hozta meg számára, rajta a legendás Rockin' in the Free World című dallal. A szám különlegessége, hogy két verzióban is felkerült a lemezre, és komoly témákat feszeget, hajléktalanság, környezetszennyezés, terrorizmus, miközben erősen kritizálja az akkori amerikai politikát is. Érdekesség, hogy a főbemászó Feel Good refrén miatt sokan félreértették, és egy ilyen egyfajta hazafias himnuszként kezelték, miközben a dal valójában épp az ellenkezőjéről szól, egy ironikus társadalmi látlelet, a berlini fal leomlása előtti időszakban jelent meg, és hamar a változás egyik szimbóluma lett, sőt, sokak szemében a kommunizmus bukásának nem hivatalos himnuszává vált. Neil Young, Rockin' in the Free World.

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a pénteki Rock délelőtt, és igen, nagyon-nagyon gyorsan péntek lett ezen a héten, köszönhetően ugye a hosszú hétvégének. Ebből jövünk és ebbe megyünk, mert hogy ugye lesz még egy hosszú hétvége pünköstkor, de hát mondhatnánk, hogy hol van az még, de nagyon-nagyon hamar itt lesz. Úgy, ahogy úgy elröppent az április, hogy észre se vettük, a május is ugyanúgy elfog, a júniussal és a júliussal együtt, és sorolhatnám az összes többi hónapot, aztán már mindjárt köszönhetünk egymásnak boldog karácsony, de azért addig van még néhány jó rockdal, amit meg fogunk hallgatni, például a Van Halentől, akik a You Really Got Me című Kings klasszikussal robbantak be a köztudatba. Ez azért nagyon fura és faramuci történet. Ezt dolgozták fel, ez lett a banda első kislemeze, ami bekerült a top 40-be és meghozta az első sikereket. Eddie Van Halen nem volt teljesen boldog, ő inkább egy saját dallal szeretett volna bemutatkozni, de hogy az eredeti szerző még boldogtalanabb volt ettől, Ray Davies finoman szólva nem rajongott a hard rockos átiratért. Lehet, hogy ebben az is benne volt, hogy egyszer valaki gratulált neki egy koncert után a remek Van Halen dal feldolgozáshoz. Ez a Van Halen és a You Really Got Me.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

93.9 Rock FM és a Guns N' Roses folytatja, akik 2026-ban is turnéznak ezerrel, hát azért már jó ideje tolják ők is, és szerintem nem is bírnak nagyon lassítani. Amerikától egészen Európáig tart a turné, a csapat élén Axl Rose, Slash és Duff McKagan felállásával, továbbra is ugyanazzal az energiával a nagy visszatérésük óta. A turné egyébként március 28-án elindult Mexikóban, Monterreyben, az európai szakasz pedig Lengyelországban startol, két glivicei Arina koncerttel, ami hozzánk is az egyik legközelebbi állomás, de ami igazán izgalmas, hogy december 2-án tavaly megjelent két kislemez, hát két dal egészen konkrétan, és a Nothing és Atlas az a címük, és 2023-ban

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM és Billy Idol folytatja. Hát kérem tisztelettel, Billy Idolnak ugye tavaly volt a karrierje 50 éves, és ennek a jeles évfordulónak az alkalmából ő kiadott egy új lemezt, mégpedig Dream Into It címmel, és aztán elindult turnézni, hogy megünnepelje ezt a fantasztikus 50 évet, mégpedig Amerikában először a Joan Jett and the Blackhearts-al, aztán utána jött Európába, és teljesen nyilvánvaló módon nálunk is fellépett itt a Budapest Parkban, fantasztikus koncertet adott. Ő tavaly töltötte be egyébként a 70. életévét is, és ennek apropóján hát is megjelent a Billy Idol Should Be Dead című egész estés dokumentumfilm, amelynek az egyik betétdalát a 2026-os Oscar díjátadóra is jelölték a legjobb eredeti dal kategóriában, a dal címe pedig Dying to Live. Ami még hír Billy Idol-al kapcsolatban, hogy ugye tavaly jelölték a Rock and Roll Hall of Fame-be, akkor nem jutott be, ami új hír és átvisz bennünket most már 2026-ra, hogy idén bejutott, és a beiktatási ceremónia november 14-én lesz Los Angelesben. Billy Idol, Sweet

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Babamama kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a Babamama kupon magazint, és vásárolj május 11-e és 17-e között. Akár 20-50% kedvezmény a Herbó termékekre, melyek hatékony és környezetbarát megoldást nyújtanak a mindennapokra. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
2: Ha több fronton kell helytállnod,
3: le kell adni a prezentációt.
2: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
4: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
6: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergeteges nyitó hétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márka kitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

100% Grass Rock FM-ma. Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a pénteki Rock délelőtt, és már péntek délután van, mert hát, hogy dél elmúlt, ilyenkor már testvérek között is így hívjuk ezt a napszakot. Úgyhogy annyit mondok, hogy kellemes péntek délután kívánok mindenkinek, aki dolgozik, annak jó munkát, aki úton van, annak jó utat, aki esetleg otthon pihizik, annak jó pihi, és online streamen is vagyunk, úgyhogy mindenképpen érdemes ránk kapcsolódni, ha valahol van jó internet, akkor www.rockradio.hu, és ott meghallgatjuk a Metallica dalát, akik ugye a Puskás Arénába hozzák el nagy sikerű M72 turnéjukat. Két nap is fellépnek, június 11-én a Panterával és az Altárral, 13-án pedig a Gojirával és a Knock Loose-zal, és időközben az is kiderült, hogy James Hetfield újra megnősült, megkérte szerelme kezét, ugye ő előzőleg elvált, de úgy lehet újra megnősülni, igen, hogyha előzőleg elvált, de ettől függetlenül azért előző párjával is több mint 20 évig együtt volt, úgyhogy nem szokott ő annyira hirtelen dönteni. Metallica One.

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

103.9 Rock FM írja az Útinform, hogy az M7-es autópályán a Velencei tó térségében felújítják a burkolatot az 50-es és a 60-as kilométer között a Balaton felé vezető oldalon a külső és a leálló sáv, Budapest felé pedig a belső és az ellenkező oldal belső sávja járható, az 57-es jelű Székesfehérvár kelet Agár csomópont mindkét oldalon használható, és az 57-es kilométernél lévő Székesfehérvár kelet Agár csomópont felhajtóágát aszfaltozás miatt zárták le, kerülőként Letenye felé kell elindulni, és a 60-as kilométernél lévő Székesfehérvár dél Dunaújváros csomópontban visszafordulva lehet a főváros felé haladni. Az M0-as autó déli szektorán az M5-ös autópálya irányába a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában aszfaltozás miatt lezárták a Pécs felé vezető felhajtóágat, kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehet. +36 20 99 9 103 9 az a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infokat. Köszönjük szépen, és már jön is a Queen, és a We Will Rock You.

103.9 Rock FM. Na, hol volt, hol nem volt 1976-ban egy 16 éves gitáros, nevezett Wolf Hoffmann, beszállt egy zenekarba, és ezzel letette a Teuton heavy metal alapköveit. 50 év, több millió eladott lemez, és olyan korszakalkotó himnuszok, mint a Balls to the Wall, a Restless and the Wild, vagy a Metal Heart, az Accept a csúcson ünnepli fél évszázados fennállását. Bizony a banda 50 éves lett, és ennek örömére egy nagyszabású európai turnéval ünnepelnek, mégpedig 2026 végén. A körút különleges vendégei a méltán neves Dynasty és Tail Gunner, a Konvoj Budapestre pedig, igen, Budapestre pedig december 6-án gördül be, egészen pontosan a Barba Negrába. A jubileum apropójából pedig a zenekar idén egy különleges, újravett klasszikusokat és vendégeket felvonultató albummal is jelentkezik, szóval itt is minden együtt van az ünnepléshez. Hát akkor boldog 50-et, Accept Voice to the Wall.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergeteges nyitó hétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márka kitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban.
2: Idén is Kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak.
3: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
2: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
4: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
5: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
6: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
5: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a pénteki Rock délelőtt, bizony már péntek van, hújjújjújjúj, nagyon gyorsan elment ez a hét, ugye hát a hosszú hétvége után egyáltalán nem csoda, hát ez már nem rövid hét volt egyébként, de a következő rövid hét az úgy lesz, hogy hétfő lesz a szünnap, mert hogy pünköst hétfőre esik, és akkor meg egy négynapos hetet fogunk végigvinni, májusban bizony, még előttünk van egy hosszú hétvége, úgyhogy én azt mondom, hogy lazuljunk le, érezzük jól magunkat, tegyük hátra a kezünket, és várjuk a jó dolgokat, amik eljönnek az életünkben. Hát a jó rockzenék mindenképpen, a Pink Floyd érkezik, akiknek 1979-es The Wall című albumának legsikeresebb és leghíresebb dala, a The Wall, ez Another Brick in the Wall Part 2, ez a teljes cím. Több mint 4 millió példányban kelt el, 14 országban lett listavezető, és 1979 karácsonyán az angol slágerlista első helyén állt. Ez volt a Pink Floyd egyik legnagyobb kereskedelmi sikere, miközben egy sötét kritikus mondani valót hordozott, a rock történelem egyik alapköve, egy olyan dal, ami egyszerre sláger és társadalmi kiáltvány. Pink Floyd, Another Brick in a Wall.

103.9 Rock FM írja az útinform, hogy az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, a 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a leálló sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik, Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható, az M6-os autópályán Érdnél a 22-es és a 19-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalt zárták le, a forgalom a Pécs felé vezető oldalon irányonként egy-egy sávon halad, ehhez kapcsolódóan az M0-as autóút felé vezető oldalon a 18-as kilométernél lévő Érd észak csomópontot átépítik, ezért a le- és felhajtóágat is lezárták, a 20-as kilométernél lévő Diósd Érd centrum csomópontban a 6-os főút felé jelölték ki a terelőutat, plusz 3620999139, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk, ide lehet küldeni a további közlekedési infokat, köszönjük szépen, és nem húzzuk tovább az időt, hát hiszen itt van a sötétség hercege maga, Ozzy Osbourne, Mama, I'm Coming Home.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM és Bryan Adams érkezik, aki érkezik, hölgyeim és uraim, amit mondtam, az énekes dalszerző Roll with the Punches című turnéját bonyolítja éppen, és hát ugye ezekhez a turnékhoz mindig adnak egy-egy újabb dátumot, és nemrégiben derült ki, hogy Bryan Adams Magyarországra érkezik, rengetegszer volt már nálunk, egészen konkrétan 8. alkalommal lesz itt a világhírű kanadai rockstar, 2 évvel ezelőtti estje után, december 16-án ismét őt köszönhetjük, vagy ő köszönt bennünket leginkább az MVM Domban. Kanada egyik legsikeresebb zenésze csaknem 5 évtizedet tartó karrierje során több mint 100 millió lemezt adott el, turnézott mind a 6 kontinensen, első nyugati zenészként lépett fel például Pakisztánban vagy Vietnámban, több mint 40 országban vezette a slágerlistákat, és valami elképesztően energikus mind a mai napig, és hát ugye ő 2 évente visszatér Magyarországra, itt volt az ideje, hogy jöjjön, és biztos, hogy ez a dal is szerepel a koncert repertoáriában. Ő Bryan Adams és a Heaven.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu!
2: Oltalnerek tavaszi rendezvúja Budapesten! Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok! Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban!
3: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bokbár bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pad thai és az édesszájúaknak mézes fehérőszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
4: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergeteges nyitó hétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márkakitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban.
5: Nincs búcsút az őszhajszálaknak.
6: Állítsd meg az őszülést belsőleg a Katalázzal.
7: Kataláz. Keresd online vagy a Kataláz weboldalán.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a pénteki Rock délelőtt. Elment egy hét, és én azt mondom, hogy mindenkinek nagyon kellemes péntek délutánt kívánok, hiszen már 2 óra is elmúlt. Ez a pénteki Rock délelőtt utolsó órája, úgyhogy kihasználjuk igen rendesen. Aki dolgozik, annak jó munkát, aki úton van, annak jó utat, aki otthon pízik, már annak jó pihit, esetleg jó hétvégét, mert ilyenkor már lehet ilyet mondani. Mi itt a legjobb rockzenékkel vagyunk, online streamen is lehet minket hallgatni, www.rockradio.hu, és akkor meghallgatjuk Elena Miles dalát, amely 1989-ben berobbantotta őt a köztudatban, és nagyon érdekes ennek a dalnak a háttérsztoria, ez ugye nem más, mint a Black Velvet, mert hogy a dal egyfajta tisztelgés Elvis Presley előtt, a Black Velvet kifejezés az ő bársonyos hangjára utal, mert ugye fekete bársony, az ötlet pedig onnan jött, hogy a dalszerző Christopher Ward egyszer egy buszon utazott Elvis rajongókkal Memphis felé, egy megemlékezés, és ez az élmény indította el a dal megszületését. Elena Miles, Black Velvet.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

és Peter Criss nem csak zenekar voltak, hanem egy komplett jelenség. Ők tették a koncertet látványsóvá, ahol a rock színházzá vált, úgyhogy egy dolog biztos, Shout It Out Loud, ha csak fel annyira lesz durva, mint egy igazi kis show, akkor fel fog robbanni a mozi. Ez pedig itt a Kiss és himnuszuk a Crazy Crazy Night.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évek.

érkezem, no, ennyi volt már a rock délelőtt. Érkezett a rock délutánnal és a legjobb rockzenékkel. Klamancsa Krisztián, jön Szili és a Rock the Night. És aztán én kívánok mindenkinek nagyon-nagyon kellemes hétvégét, hiszen itt a hétvége. És remélem, hogy hétfőn találkozunk, ugyanitt, ugyanekkor, 10-től délután 3-ig egy frenetikus rock délelőttben. Addig is kellemes délutánt és estét, ugye azt már mondtam, hogy jó hétvégét. Én Csizinszki Éva vagyok, ő pedig Alice Cooper, aki jön hozzánk a Hollywood Vampires-el idén. Hát igen, reméljük a legjobbakat. Minden esetre a dátum 2026. szeptember 8-a Budapest Sportaréna. Ő Alice Cooper és a Bed of Nails.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM és a pénteki rock délután kellemes délutánt kívánok. Lavoncsa Krisztián vagyok, zenei folytatás rögtön az elején az AC/DC és a Highway to Hell. Ez a dal általában nálam a délutánokban mindig akkor jön, amikor csupa-csupa jó hírrel szeretnék szolgálni, vagyis hogy nincsenek látványos bukfencek az utakon, meg 20 kilométeres torlódás, meg nem ír rosszakat se az útinform, se a budapesti közlekedésről egy Rock FM hallgató sem, és még akkor az időjárást is hozzá tudom csapni, hogy kellemes 24-25 fokkal, átmeneti felhővel, napsütéses idővel, igazi forró tavaszi időnk van egész hétvégén. Erre itt az AC/DC, mert hogy ez állítólag út a pokolba. Hát akkor legyen már csak a dal sikerességére, nagyságára való tekintettel.

zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

103.9 Rock FM, az Útinform információi szerint erős a forgalom a péntek délutánban szinte valamennyi autópályán. Budapest 60 kilométeres körzetében torlódik a kocsisor az M3-as autópályán a határ felé vezető oldalon, Mogyoród és Bakk között. Budapesten egy balesetről tudok, a 14. kerületből a Fogarasi út vezérutca kereszteződésében sávlezárások vannak ma is, a hétvégére is, például a 14. kerületben a Kolozsvár utcában, de ez csak ma 23 óráig tart, a Lehel utcában, a Róbert Károly körútnál is lezárás van, a 13. kerületben a Fáy utcában, és továbbra is forgalomkorlátozás van a 18. kerületben a Baross utca, Vlassics Gyula utca kereszteződésben. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: 93.9 Rock FM legendás év 1984. Hard rock, heavy metal szempontból, populáris rock szempontból, és így tovább, és így tovább. 1984-ben jelenik meg például az Autograph Turn Up The Radio című dala, ami később Miami Vice betétdal is lesz, és ezen kívül persze még rengeteg minden más, hogy az 1984-es amerikai hard rock, heavy metal listavezetőről ne is beszéljünk, de beszéljünk. A Van Halen legnagyobb slágerével állunk szemben, ha azt mondjuk, hogy Jump. És 1984 az, amikor a Bon Jovi megkezdi a karriert ezzel a dallal, a Runaway-jel, amit az elmúlt percekből hallgattunk, akkor a rajongók már nagyon-nagyon figyelgetik, hogy mi lesz a Bon Jovi-val. Az igazi berobbanásra 1986-ig várni kell, de a Runaway is oda tette magát. És hogyha már a betét dalokról beszéltem, ez pedig Stranger Things betét dal, ugye a horror sorozat, ami 2016-tól 2026-ig borzolta a kedélyeket a fél világ számára. És még mindig 1984. Elég, hogyha annyit mondok, hogy Magyarországon megjelenik egy lemez, az a címe, hogy Vadászat. Hobo Blues Band és a pályafutás talán legjobb dala örökre ez. A Hajtók dala.
1: Édes

103.9 Rock FM, úgy van ez, hogy a stílus egyik legismertebb és legnagyobb hatású zenekarának hívják, amelyet sokan a Led Zeppelin és a Black Sabbath mellett a heavy metal előfutárának tartanak, bár a zenészek sosem tartották magukat heavy metal együttesnek. Aktív legendás évek 1968-1976 és aztán 1984-től hivatalosan napjainkig is, vagyis hogy a Deep Purple legfeljebb szünetet tartott, de sosem osztott fel és sosem szűnt meg, mert hogy na-na, hogy róluk beszélek. Az elmúlt percekben az óraindító dala Black Knight a Rock FM-en. Kellemes délután, Klamoncse Krisztián vagyok. Útinform legfrissebb, nem is annyira szörnyű, erős a forgalom a péntek délutánban szinte valamennyi autópályán Budapest 60 km-es körzetében. Torlódik a kocsisor például az M3-as autópályán a határ felé vezető oldalon Mogyoród és Bak között, és az M1-esen is rendkívül erős forgalomra lehet számítani a terelésekben időről időre torlódásra az autópályán. Itt különösen óvatosan ne legyenek a péntek délutánban, meg semmikor sem ráfutásos balesetek. Budapest közlekedéséből olyanokat tudok a péntek délutánban, hogy továbbra is helyszínelnek egy balesetnél a 14. kerületben a Fogarasi út Vezér utca kereszteződésében. Hétvégére várható, hogy sávlezárás marad a Lehel utcában a Róbert Károly körútnál, ami csak ma 23 óráig érvényes, az a sávlezárás a 14. kerületben a Kolozsvár utcában, illetve lezárás van még a 13. kerületben a Fáy utcában, és van egy forgalomkorlátozás továbbra is a 18. kerületben a Baros utca, Vlasics, Gyula utca kereszteződésben. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, itt a Rock Lexikonok májusa, és az összes hétvége külön kiadás. Most kétszer két hétvégén 90-es évek alternatív rock plusz USA alternatív rock a 90-es évekből, aztán modern rock első és második fejezet. Az alternatív nagyágyúk a The Cranberries, a The Verve, a Kispál és a Boars, a Soul Asylum, a Crash Test Dummies, a Pearl Jam, a Goo Goo Dolls, a Red Hot Chili Peppers, az Üllői úti Fuck, az Oasis vagy a Nirvana, mind-mind azok a zenekarok, amelyek újra gondolták a rockzenét és máig meghatározó hatalmas slágereket csináltak. Aztán a 2000-es évek modern rock válogatása pedig egy-két hétvégével arrébb jön, a Linkin Park, Vanessa Carlton, James Blunt, a Lone Star, Avril Lavigne vagy Kid Rock, a nevek között még a Creed vagy a Kings of Leon, a magyar vonalból Ákos, a Kowalski meg a Vega vagy a Quimby, és a felsorolás most sem teljes. Alternatív rock két hétvégén keresztül a 90-es évekből, és utána modern rock két hétvégén keresztül a 2000-es évekből, és ez mind-mind most a májusi hétvégéken. Rock Lexikon minden szombaton 18 órától és vasárnap déli 12 órától csak itt a 103.9 Rock FM-en.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten sávlezárás van a 14. kerületben a Kolozsvár utcában ma 23 óráig, sávlezárás van még a Lehel utcában a Róbert Károly körútnál, lezárás a 13. kerületben a Fáy utcában és forgalomkorlátozás a 18. kerületben a Baross utca, Vlasics Gyula utca kereszteződésben. Időszakos korlátozás van napközben az Árpád-Fejedelem útján napok óta, időszakos és szakaszos sávlezárás van a Pesti úton, útszűkület a 8. kerületben a Múzeum utcában és van egy lezárás a 2. kerületben a Labanc úton. Korlátozások vannak továbbra is a 7. kerületben a Madách Imre tér környékén, illetve sávlezárások még a fővárosban, a 10. kerületben a Gergely utcában, a 2. kerületben a Gábor Áron utcában és a 22. kerületben a Bartók Béla úton. Ezzel párhuzamosan továbbra is lezárás van a Török utcában.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: 93.9. Rock FM.
1: Három különböző műfaj csak az óra végén, csak ebben az órában, csak a Rock FM-en, The Lumineers és a Hohei a modern rockok közül az elmúlt évekből az egyik legjobb reklámfilmbetét zene is volt. Bruce Springsteen még megelőzőleg és a Dancing in the Dark az albumról, melynek címe Born in the USA, ehhez soha nem kell mondani ennél többet. És a Nirvana és az In Bloom, az alternatív rock nagy ágyúi a 90-es évekből. Klamoncse Krisztián vagyok, a folytatás sem kutya, 17 óra után a pénteki rock délutánban Brian Adams.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
3: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. BAM Living Kispest, az ország első felminősítésre tervezett lakóparkja, zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség, otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
4: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Wok Bar bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pad thai és az édesszájúaknak mézes fehér őszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
5: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének hatodik generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon, május 11-e és 16-a között.
6: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergeteges nyitó hétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márka kitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb hobbiban!
7: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM és a pénteki rock délután, és hogyha valaki úgy érzi, hogy Bryan Adams, a kanadai rocker már a 80-as években is nagyon erősen nyitott olyan dalokkal, mint a Cuts Like a Knife, vagy az 1985-ös amerikai listavezető, ez volt az első listavezetője a Heaven, akkor még erősebben nyitott talán a 90-es évek elején a Waking Up Neighbors albummal, és róla ilyen slágerekkel, mint a Can't Stop This Thing We Started, nem beszélve az év slágeréről 1991-ben, Everything I do it for you, a lassú ballada, amely legalább 12 héten keresztül tudta vezetni az angol és az amerikai slágerlistát. Utána nézek egyszer pontosan, hogy talán kevesebb ideig az angolt, de több ideig az amerikait, de így is valami pusztító hetekről beszélünk, ami valóságos szenzáció volt. Olyan dalok veszik föl vele a versenyt listavezető hosszúságban, mint Sinead O'Connor és a Nothing Compares to You, ennek mondjuk semmi köze a rockhoz, de ettől még a dal nagyságát nem lehet elvitatni, sikerességét nem lehet elvitatni. És a másik ilyen Donna Louise és az I Love You Always Forever, ez pedig az amerikai slágerlistán valahol a késő 90-es években, 1997 körül. Klamoncse Krisztián vagyok, kellemes délutánt kívánok, útinform legfrissebb, erős a forgalom a péntek délutánban órák óta, szinte valamennyi autópályán Budapest 60-100 kilométeres körzetében. Például az M1-esen a terelések miatt kell torpanásokra, lassulásokra számítani. Az M3-as autópályán a határ felé vezető oldalon Mogyoród és Bakk között szakaszos torlódás alakult ki, de most már órák óta ez a helyzet. A 27-es és a 37-es kilométerek között sok helyen csak araszolva halad a kocsi sor. Budapesten sávlezárásra kell figyelni a 14. kerületben a Kolozsvár utcában ma 23 óráig. Napok óta sávlezárás van a Lehel utcában a Róbert Károly körútnál, a 13. kerületben van egy lezárás a Fáy utcában, és forgalomkorlátozás van továbbra is a 18. kerületben a Baross utca, Vlassics Gyula utca kereszteződésben. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, itt a Rock Lexikonok májusa, és az összes hétvége külön kiadás. Most kétszer két hétvégén 90-es évek alternatív rock plusz USA alternatív rock a 90-es évekből, aztán modern rock első és második fejezet. Az alternatív nagyágyúk a The Cranberries, a The Verve, a Kispál és a Boars, a Soul Asylum, a Crash Test Dummies, a Pearl Jam, a Goo Goo Dolls, a Red Hot Chili Peppers, az Üllői úti Fuck, az Oasis vagy a Nirvana, mind-mind azok a zenekarok, amelyek újra gondolták a rockzenét, és máig meghatározó hatalmas slágereket csináltak. Aztán a 2000-es évek modern rock válogatása pedig egy-két hétvégével arrébb jön, a Linkin Park, Vanessa Carlton, James Blunt, a Lone Star, Avril Lavigne vagy Kid Rock, a nevek között még a Creed vagy a Kings of Leon, a magyar vonalból Ákos, a Kowalski meg a Vega, vagy a Quimby, és a felsorolás most sem teljes. Alternatív rock két hétvégén keresztül a 90-es évekből, és utána modern rock két hétvégén keresztül a 2000-es évekből, és ez mind-mind most a májusi hétvégéken. Rock Lexikon minden szombaton 18 órától és vasárnap déli 12 órától csak itt a 103.9 Rock FM-en.

0: közlekedés.
1: Budapesten sávlezárás van a 14. kerületben a Kolozsvár utcában ma 23 óráig, sávlezárás van még a Lehel utcában a Róbert Károly körútnál, lezárás a 13. kerületben a Fáy utcában és forgalomkorlátozás a 18. kerületben a Baross utca, Vlasics-Gyula utca kereszteződésben. Időszakos korlátozás van napközben az Árpád-Fejedelem útján napok óta, időszakos és szakaszos sávlezárás van a Pesti úton, útszűkület a 8. kerületben a Múzeum utcában és van egy lezárás a 2. kerületben a Labon úton. Korlátozások vannak továbbra is a 7. kerületben a Madách Imre tér környékén, illetve sávlezárások még a fővárosban, a 10. kerületben a Gergely utcában, a 2. kerületben a Gábor Áron utcában és a 22. kerületben a Bartók Béla úton. Ezzel párhuzamosan továbbra is lezárás van a Török utcában.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, megint gyönyörű májusi hétvégénk van, ebbe a péntek is beletartozik 24 fokkal, néha átmeneti felhősödéssel, amik félig meddig takarják a napot, de egyébként a napsütés is jön, méghozzá 1000-rel, olyannyira, hogy szombatra és vasárnapra magas az UV-sugárzás mindkét napra, pedig 24-25 fokos csúcsokról beszélünk, és nem lesz sem 28, sem 27 fok, ahogy azt korábban ígérték, ettől még jóval melegebbnek érezhetjük a levegőt, és nagyon fog tűzni a nap, de aztán hétfőre picit elromlik az időjárás, kedre jöhet még egy hideg front is, amiből kezdetben még csak 24 fok lesz, aztán utána már csak 17-18, de a hét közepén, a jövő héten megint megembereli magát az időjárás, szóval ezt az igazi májusi szép időt nem lehet megállítani, nem lehet feltartóztatni.

103.9 Rock FM, itt a Rock Lexikonok májusa, és az összes hétvége külön kiadás. Most kétszer két hétvégén 90-es évek alternatív rock plusz USA alternatív rock a 90-es évekből, aztán modern rock első és második fejezet. Az alternatív nagyágyúk a The Cranberries, a The Verve, a Kispál és a Borz, a Soul Asylum, a Crash Test Dummies, a Pearl Jam, a Goo Goo Dolls, a Red Hot Chili Peppers, az Üllői úti Fuck, az Oasis vagy a Nirvana, mind-mind azok a zenekarok, amelyek újra gondolták a rockzenét és máig meghatározó hatalmas lágereket csináltak. Aztán a 2000-es évek modern rock válogatása pedig egy-két hétvégével arrébb jön, a Linkin Park, Vanessa Carlton, James Blunt, a Lone Star, Avril Lavigne vagy Kid Rock, a nevek között még a Creed vagy a Kings of Leon, a magyar vonalból Ákos, a Kowalski meg a Vega vagy a Quimby, és a felsorolás most sem teljes. Alternatív rock két hétvégén keresztül a 90-es évekből, és utána modern rock két hétvégén keresztül a 2000-es évekből, és ez mind-mind most, a májusi hétvégéken. Rock Lexikon minden szombaton 18 órától és vasárnap déli 12 órától csak itt, a 103.9 Rock FM-en.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

0: közlekedés.
1: Budapesten sávlezárás van a 14. kerületben a Kolozsvár utcában ma 23 óráig, sávlezárás van még a Lehel utcában a Róbert Károly körútnál, lezárás a 13. kerületben a Fáy utcában és forgalomkorlátozás a 18. kerületben a Baross utca, Vlasics Gyula utca kereszteződésben. Időszakos korlátozás van napközben az Árpád fejedelem útján napok óta, időszakos és szakaszos sávlezárás van a Pesti úton, útszűkület a 8. kerületben a Múzeum utcában és van egy lezárás a 2. kerületben a Labanc úton. Korlátozások vannak továbbra is a 7. kerületben a Madách Imre tér környékén, illetve sávlezárások még a fővárosban, a 10. kerületben a Gergely utcában, a 2. kerületben a Gábor Áron utcában és a 22. kerületben a Bartók Béla úton. Ezzel párhuzamosan továbbra is lezárás van a Török utcában.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Oltalmerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veterán járművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
2: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergetegesítő hétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márkakitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban!
3: Idén is Kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak.
4: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
3: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
5: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. Bam Living Kispest, az ország első felminősítésre tervezett lakóparkja. Zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség. Otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
6: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon, május 11-e és 16-a között.
7: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

0: közlekedés.
1: Budapesten sávlezárás van a 14. kerületben a Kolozsvár utcában, ma 23 óráig sávlezárás van még a Lehel utcában a Róbert Károly körútnál, lezárás a 13. kerületben a Fáy utcában és forgalomkorlátozás a 18. kerületben a Baross utca, Vlasics-Gyula utca kereszteződésben. Időszakos korlátozás van napközben az Árpád-Fejedelem útján napok óta, időszakos és szakaszos sávlezárás van a Pesti úton, útszűkület a 8. kerületben a Múzeum utcában és van egy lezárás a 2. kerületben a Labanc úton. Korlátozások vannak továbbra is a 7. kerületben a Madách Imre tér környékén, illetve sávlezárások még a fővárosban, a 10. kerületben a Gergely utcában, a 2. kerületben a Gábor Áron utcában és a 22. kerületben a Bartók Béla úton. Ezzel párhuzamosan továbbra is lezárás van a Török utcában.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, megint gyönyörű májusi hétvégénk van, ebbe a péntek is beletartozik 24 fokkal, néha átmeneti felhősödéssel, amik félig meddig takarják a napot, de egyébként a napsütés is jön, méghozzá 1000-rel, olyannyira, hogy szombatra és vasárnapra magas az UV-sugárzás.

93 Rock FM. Gyerekek, milyen idő várható? Péntektől egyre inkább kora nyárias arcát mutatja az idő, de klasszikus májusi kiszámíthatatlanság azért természetesen az velünk marad. Pénteken több órás napsütés, a hőmérséklet 23-25 fokig emelkedik, és délután elszórtan még kialakulhat egy-egy zápor vagy zivatar. De ne foglalkozzunk ezzel, szombaton folytatódik a melegedés, akár 25-26 fok is lehet, viszont a gomoly felhők ismét megjelennek, és főleg délutáni órákban jöhetnek gyors, lokális zivatarok, néhol erősebb széllökésekkel, vasárnapra pedig marad a meleg, de kissé változékonyabb kép rajzolódik ki. Napos is felhősebb időszakok váltják egymást, és több helyen előfordulhat csapadék.

103.9 Rock FM. Hát gyerekek, ki a ma született bárányunk? 49 éves a mai napon Enrique Iglesias spanyol popikon. Hát kulturálisan nekünk sok közünk nincsen hozzá, de hát több mint 180 millió lemezt adott el világszerte, és hát történt egyszer, amikor egy gonosz kis manó egyszer csak felvette azt a hangsávot, amit ő beleénekel a mikrofonba. Hát és valahogy a kettő között különbség volt, tehát amit a közönség hallgatott, ez egészen más volt, mint amit ő énekelt. És hát amikor ez kiderült, egy ilyen világra szóló botrány kerekedett belőle, aztán mondták, hogy ez nem is ő volt, meg hogy hamis felvételek voltak. De hát, hogyha jól megnézzük ennek a csávónak a koncertjeit, azért hát nem ő a legélesebb kés a fiókban, már ami az éneklést illeti. Viszont hát tagadhatatlan, a lányok imádták őt, imádta mindenki, és hát rengeteg lemezt adott el, még úgy is, hogy igazából énekelnie se kell. Még van egy érdeme a világban, az nem más, mint hogy Anna Kurnyikovával állítólag változatlan boldogságban él 20 éve. Na hát az Isten éltesse ezt a fantasztikus fiút.

A műsor 3-9 megjelenítést tartalmazom. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 itt a Rock FM-en, szevasztok, a mikrofonnál Bűdi Szilárd Szili, én hozom a földkerekség legnagyobb rock slágereit, és természetesen a kis híreket a nagyvilágból. A telefonszámunk 0629 99 10 39, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Makkos Hogykáig. És hát gyerekek, ma 98 éves David Attenborough, a természetfilmek koronázatlan királya. Az ő hangja és lenyűgöző dokumentumfilmjei nélkül ma bátran állíthatom, hogy sokkal szegényebb lenne a világ természet ismerete. Úgy is mondhatnánk, hogy a magyar Juhász Árpád, aki ugyanerre esküdött fel, mint amire David Attenborough. Munkássága máig arra ösztönöz minket, hogy óvjuk bolygónkat és tisztelettel tekintsünk a természet csodáira.

9 Rock FM. No, hát tudtad, hogy Frida Kahlo festőművész önarcképei nem csak a fájdalmat és a szenvedést ábrázolják, hanem a női identitás és szabadság szimbólumai is egyben. Munkássága máig hatással van a modern művészetre, és Frida Kahlo alakja az egyik legismertebb feminista ikonná vált. Ja, és még egy nagyon fontos információ, amelyet főleg zenészek fognak érteni, hogy Frida Kahlo nem rokona a Kahlo Petinek,

103.9 Rock FM. Egy picit elszaladunk a futball világába, mert hogy állítólag Lionel Messi egyik különleges hobbija a kutyasétáltatás. A kutyasétáltatás az egy hobbi, nem már. Hát a hobbija az a puzzle-ezés, vagy nem tudom, a barkácsolás, vagy bármi más, vagy nem tudom, de az, hogy a kutyasétáltatás az egy hobbi lent, na mindegy. Szóval a futballista úr hatalmas kutyabarát, és ha teheti, akkor mindig időt szakít arra, hogy a család négy lábú tagjaival is mozogjon egyet, mert még a világ legjobb focistájának is szüksége van egy kis kikapcsolódásra a pályán kívül. Hát én jó hobbit kívánok, mondjuk egy tartalmasabbat is választhatott volna. Létezett a kormány.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

1039 itt a Rock FM-en, hát elképesztő agyament hírekkel jövök. Például, hát hogy tudtad-e, hogy a svéd írónő, biztos, hogy nem tudtad, de azért elmondom, Astrid Lindgren a Pippi hosszú harisnya megalkotója. Na, mondtam. Szóval a harisnyás Pippi valójában titkos ügynökként is dolgozott a II. Világháború alatt. Munkahelyén ellenséges leveleket kellett olvasnia és elemeznie. Írói karrierje mellett mindig fontosnak tartotta az igazságosságot és a gyerekek jogait. Nem csoda, hogy a művei máig sokak kedvencei.

93.9 Rock FM. No, tegye fel a kezét, aki ismeri a következő úriember, bizonyos Eliud Kipchoge. Na hát ő nem más, mint a maratonfutás királya, és 2019-ben ő volt az első ember, aki 2 órán belül teljesítette a maratont. Hát vesztére, hogy milyen pekje van néha az embernek, a rekordot nem hitelesítették hivatalosan a speciális körülmények miatt. Teljesítménye viszont sporttörténelmi áttörés volt, amely új szintre emelte a hosszú távfutást, és ezzel milliókat inspirált világszerte.

93.9 Rock FM. Hát gyerekek, tudtátok, hogy a német származású Johannes Gutenberg találmánya, a könyvnyomtatás nem csak a kultúrát forradalmasította, hanem a tudományos fejlődést is felgyorsította. Az első nyomtatott könyv a híres Gutenberg Biblia 1455 körül készült, és ma is a világ egyik legértékesebb könyvtörténeti kincse.

103.9 Rock FM, hát gyerekek, Simone Biles-szel folytatjuk, aki a tornasport csillaga. Több mint 30 darab világbajnoki és olimpiai éremmel büszkélkedhet, és több gyakorlat is az ő nevét viseli. Nem csak a fizikai ereje és technikája lenyűgöző, hanem az is, hogy nyíltan beszél a mentális egészség fontosságáról, ezzel példát mutatva a sportolók új generációjának.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, és egy kicsi magas kultúra is jön. Tudtad, hogy Antonio Vivaldi híres műve, a négy évszak valójában egy forradalmi alkotás volt a maga idejében. A zenemű nem csak hangulatokat és évszakokat ábrázol, hanem szinte filmzeneszerűen meséli el a történeteit. Például a tavaszi madárcsicsergést vagy a téli viharokat, ezzel teljes mértékben megújítva a klasszikus zene nyelvezetét.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

0: FM 103.9, itt Rokon, szevasztok, én Szili vagyok, és hát ennyi volt a móka mára, zárul Szili mókatára, úgyhogy thank you for your corporation, danke schön, liebe Gäste, tschüss, liebe Hörer, maladjec, kanyec.
1: Hey, tőlem nem menekül soha, mert én vagyok az ördög, a szerelem démona.